Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Pécsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

street.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Megkezdődött az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Melétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta. A kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosak lesznek, nyilvánosan teszik közzé az adatokat. Munkaszüneti nap lesz ma az egészségügyben, július 1-én Semmelweis Ignác születésének napján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátás pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálatokhoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagycirkusz előadásait. Ma és holnap a Mirás című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadást tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált tereiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Gálakoncerttel zárja az évadot a Szent István Filharmonikusok ma este a Zeneakadémia nagytermében. Az ünnepi hangversenyen Beethoven 7. szimfóniája mellett Liszt Ferenc és Kodály Zoltán egy-egy művét hallhatja a közönség. A programot Medvecki Ádám állította össze, aki egyben az est karmestere is lesz. Híreink végén az időjárásról. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen, délutántól egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Ornette Coleman a free jazz mozgalom egyik atya volt. 1959-es The Shape of Jazz to Come albuma alapjaiban rázta meg a jazz addig ismert világát. Zenéje szakított a harmóniai kötöttségekkel és a megszokott formákkal. Az improvizáció nála totális szabadság volt, free jazznek is nevezte. Az új irányt persze nem mindenki értette meg rögtön. Egyesek zseninek, mások dilettánsnak tartották. Coleman szaxofon hangja éles, gyakran atonális, mégis emberien kifejező. A 60-as években ő és a hasonlók, Albert Ayler vagy éppen Cecil Taylor egy teljesen új zenei utat nyitottak. A free jazz nem háttérzene, hanem kihívás. Coleman öröksége ma is érezhető a kísérleti zenében. Ő volt a jazz első igazi szabadságharcosa.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: under my skin. And I love you under my skin.
1: Jazz reggel a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: 2008-ban nyitotta meg kapuit a Múzeum utcai Kossuth Klubban a Budapest Jazz Klub, mely a hét minden napján várta koncertekkel a műfaj kedvelőit. Hosszú távú életképességét mutatja, hogy a 2012-es Hollánerdő utcába költözést is sikerrel vészelte át. Széles spektrumon mozgó, a hazai jazz élet egészét átfogni szándékozó klubról van szó, koncertkínálatából különösen a Harmónia Jazz műhely szervezte koncepciózus és értékcentrikus péntek esték kiemelkedőek. A Budapest Jazz Club mellett a fővárosi jazz élet másik fontos bástyája a 2013 márciusában a Budapest Music Center új grandiózus épületében megnyílt Opus Jazz Club. Itt a BMC helyi lemezkiadójának köszönhetően rögzítési lehetőség is kínálkozik.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Lagging bottom for no baby can in what you cost. Hey, choke a dollar for no me, he's got big gray and not of us. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom, gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Egy, csak egy legény van talpon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom, gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény szerelem él. Ok,

0: a szerelem az kell nekem. Hétfőn este fogd a kezem, kedden este fogd a kezem, minden este fogd a kezem.
1: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prímadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri Junior Trio tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós, helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Holnapra már országszerte jelentős lehűlés várható. Az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízhasznál a vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével döntött a szabályozásról. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása és megszüntetése. Az állami számvevőszék szerint több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a kekvákhoz, melyek a kormány szerint politikai szereplők által irányítva állami felügyelet nélkül működtek. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok pedig jövő augusztustól szűnnek meg. Az átalakítás részeként az alapítói jogok gyakorlását kijelölt miniszterek veszik át, a döntési hatáskorok visszakerülnek az egyetemekhez. Munkaszünet nap van ma az egészségügyben, július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi, szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitvatartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Újabb túlélőt találtak a mentőcsapatok Venezuelában. 6 nappal a földrengés után egy 3 éves kisfiút sikerült kimenteni a romok alól. A legfrissebb összesítés szerint a katasztrófa halálos áldozatainak száma 1943-ra emelkedett, több mint 10.500-an megsérültek, további 10.000 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűzütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csivón, ahol a lángok lakott területeket is megközelítettek. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak. Rekord meleg, csak nem 21 fok volt júniusban, a világ óceánjainak felszíni hőmérséklete a Kopernikusz tengeri környezeti megfigyelő szolgálat adatai szerint. A szakemberek szerint az El Niño éghajlati jelenség és a globális felmelegedés hatására a következő hónapokban újabb rekordok dőlhetnek meg. Itthon estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. Holnapra országszerte enyhülés várható. 9 óra múlt, 4 perccel.
6: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
0: Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ha visszagondolok, hogy mondjuk Charlie Parker játéka volt az, ami egyszerűen lázba hozott, megdelejezett, valahogy újságíró egyszer így fogalmazott, hogy megdelejezett a jazz muzsika és Charlie Parker játéka, és ez tényleg így volt, hogy kaptam kölcsön az egyik zeniskolai barátomtól, később Vujicsics kollégámtól egy lemezt, mert akkor már kezdtem a jazzzel úgy kacérkodni, annak révén, hogy a klarinét utána a szaxofont is kézbe vettem, és ez a őszinte, szívből jövő játék, és az hát a persze a virtuózitás is, de az a szenvedélye, hogy Bird, ahogy ugye hívják őt, hívták őt a kollégái, és hát a mai napig is úgy emlegetjük Charlie Parkert, ez a fajta őszinteség és tényleg lélekkel teli játék, ez ragadott meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old That Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. A 10 éve elhunyt Vasvári Pál basszusgitárosra emlékezünk mai műsorunkban. 2016. június 23-án hunyt el Budapesten a muzsikus, aki nem csak zenészként volt a magyar jazz élet fontos alakja, de lelki mozgatórugóként is rendkívüli érzékkel segítette zenésztársait mind a színpadon, mind az életben. Vasvári Pál szerzeményeiből válogatott szerkesztőnk. Elsőként a Vasvári String trióval szól a La Garoupe.

Ez volt az Inline Group-pal a Bad Girls. A következő téma címe Campo di Fiori. Továbbra is Vasvári Pál a szerző, és a Magyar Jazz Quartet játssza a témát.

A magyar jazz kvártettel hallottuk a Campo di Fiori témát, most a Tears of Malta következik. A szerző Vasvári Pál basszusgitáron játszik, Berkes Balázs a bőgős.

Vasvári Pál és Berkes Balázs előadásában szólt a Tears of Martha Vasvári Pál szerzeményei közül. Most a Wedding következik Vasvári Pál és a Soul Six band előadásában.

Ez volt a Wedding Vasvári Pál és a Saw Six Band előadásában. A mai Old Dead Jazzben a 10 éve elhunyt Vasvári Pál basszusgitárosra emlékeztünk szerzeményeiből válogatva. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.

0: Impro. Ez volt az All That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premec Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Cseh Péter trió lemezbemutató koncertje hallható. Majd ezt követően a Bazsinka Mihály kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megadott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki a Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. A köztisztviselők és kormánytisztviselők munkáját köszönte meg a vidék és településfejlesztési miniszter hivatásuk napja alkalmából. Lőrinc Viktória közösségi oldalán azt írta, emberek ezrei dolgoznak nap mint nap azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés pedig gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen. Hozzátette, a közjó iránti elkötelezettségük, a szakmai felkészültségük és a felelősség tudatuk olyan érték, amelyre minden közösségnek szüksége van. Tegnap is meghaladta a korábbi abszolút nyári csúcsot az áramfogyasztás. Az este 19 óra körül 7352 megawatt rendszerterhelési értéket regisztráltak. Ez azonban kisebb volt a hétfői, valahamért legnagyobb 7488 megawattos nyári csúcsnál. Bécsben is találtak azbesztet az útburkolatban, írja a Telex az osztrák közszolgálati média beszámolójára hivatkozva. A Greenpeace vizsgálata szerint az osztrák főváros 8 utcájában helyeztek el azbeszttartalmú köveket, amelyekből a forgalom hatására felszabadulhat az egészségre veszélyes anyag, ezért sürgős beavatkozásra van szükség. A bécsi útügyi hivatal közölte, hogy laboratóriumi vizsgálatot indított, ugyanakkor hangsúlyozta, az épp aszfalt felületek önmagukban nem jelentenek közvetlen egészségügyi kockázatot. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulóját ünnepelték Budapesten a Városligetben. Caroline Savage, a budapesti amerikai nagykövetség ügyvivője azt mondta, Magyarországot és az Egyesült Államokat a szabadság, a szuverenitás és a nemzeti identitás iránti elkötelezettség köti össze. Karácsony Gergely főpolgármester beszédében a demokrácia, a jogállamiság és az emberi méltóság jelentőségét emelte ki. Az ünnepség végén közösen megkoszorúzták George Washington városligeti szobrát. Megnyílt a budapesti Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, baliseregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők. Ami pedig a várható időjárást illeti, estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől, napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, este 21-29 fok valószínű, a harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős enyhülés várható.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Az eddigi legnagyobb jazzkoncertet Norah Jones adta 2004-ben Indianában. A Bangalore Palace Groundson közel 120 ezer ember hallgatta a koncertet, ez pedig Guinness rekordnak számít a jazz világában. Norah Jones különleges híd a pop és a jazz között, zenei világa így jóval szélesebb közönséget képes bevonzani. Az eseményi média figyelme szinte felért egy fesztiváléval. Az élő közvetítés több millió tévénézőt ért el világszerte. Norah visszafogott lírai stílusa pedig egész egyszerűen lenyűgözte a tömeget. Ez a rekord pedig azóta is áll, kevés műfaj képes ilyen léptékű közönséget megszólítani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premec Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Cseh Péter trió lemezbemutató koncertje hallható. Majd ezt követően a Bazsinka Mihály kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ez az improvizáció annyira megfogott, hogy tehát onnantól kezdve csak azt hallgattam reggeltől esti improvizatív zenét, nyilván leginkább jazzt, de volt olyan, hogy hát már akkor több amerikai jazz-tendet ismertem, és már alig vártam, hogy lemenjen a téma, és akkor jöjjön a szól, és akkor mindig az improvizáció, tehát ez abszolút beleörültem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: 30. Bartók Béla nemzetközi kórus verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia gyermekkar, a Kodály kórus Debrecen és a Kodály filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Cseh Péter trió lemezbemutató koncertje hallható. Majd ezt követően a Bazsinka Mihály kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Vannak bizonyos játékszabályok, amik hasonlóak. Azt nem mondom, hogy ugyanolyanok, de amik hasonlóak, mint egy klasszikus énekesnél, egy operaénekesnél. Viszont óriási szabadságunk van, amiről úgy alapvetően a jazz is szól. Végül is mi is viselkedhetünk, vagy játszhatunk a hangunkkal úgy, és viselkedhetünk hangszeresként bármikor. És szerintem az egy igen nagy előny vagy erény, amikor valaki tudja is ezt alkalmazni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rá.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prima díjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoár dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Tyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Old That Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Cseh Péter Trió lemezbemutató koncertje hallható. Majd ezt követően a Bazsinka Mihály Kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő kérdésekről. A parlament június 15-én kezdődő nyári időszakában csak rendkívüli ülés összehívásával lehet ülésezni. Tovább nyílt az olló a Tisza párt és a Fidesz-KDNP támogatottságában. A teljes népesség 67%-a szerint jó irányba mennek a dolgok. Ez derül ki a Medián júniusi HVG számára készített felméréséből. Ez szerint a Tisza párt a biztos szavazók között 73, a Fidesz pedig 21%-on áll. A Mi Hazánk nagyjából tartja a bejutási küszöb körüli eredményét, a DK pedig 1%-os. Egyre többen vannak azok, akik azt állítják, hogy áprilisban a Tisza pártra szavaztak. A májusi 62 után most már a válaszadók 63%-a mondja ezt. Igazi nemzeti egység alakult ki. 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a közvéleményi kutatási adatokra. Elindította Budapest és Riad közötti közvetlen járatát a Saudi Flynas. A légitársaság június elejétől szeptember végéig hetente háromszor közlekedik a két főváros között. Ez egyébként már a negyedik új interkontinentális járat, amely idén bekerült a budapesti repülőtér kínálatába, a Philadelphia, Toronto, illetve Szöul felé indított járatok után. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. A budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamerahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitóhangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelően 29 Haydn szimfóniát, 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. A koncert szólistája Bogányi Bence fagott művész lesz. Másnap, július 18-án Sárik Péter és a trió lép fel, július 19-én pedig a Jazz Session énekegyüttes lesz a budapesti vonósok vendége. Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok lehetnek, helyenként heves viharok, felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Az éjszakai 18-23 fok után holnap napközben 26 és 31 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz délután. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A Paja and the Raptors, a Szakcsi Rádió küldbeadalott felhívásának egyik győztese. Black című dalunk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló. A jazz történet legsikeresebb albuma Miles Davis Kind of Blue című 1959-es klasszikusa. Világszerte több mint 5 millió példányban kelt el belőle, csak az USA-ban 4-szeres platina lemez lett. A felejthetetlen albumon olyan legendák játszanak, mint John Coltrane, Cannonball Adderley és Bill Evans. A felvételek mindössze 2 stúdiónap alatt készültek, spontaneitásuk máig lenyűgöző. A modális jazz úttörőjeként új irányt adott a műfajnak. A lemezborító is ikonikussá vált. Érdekesség, hogy a megjelenéskor semmilyen reklámkampány nem kísérte. 1960-ban még kísérletező zeneként tekintettek rá, ma már a legnagyobb klasszikus a műfajban. Minden jazz gyűjtemény alapdarabja.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Cseh Péter Trió lemezbemutató koncertje hallható, majd ezt követően a Bazsinka Mihály Kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Louis Armstrong. Talán ő volt az az egyetlen személy, akihez a jazz genezise, a születése köthető. Egész haláláig egyik legnépszerűbb jazzista volt, és a modern jazzzenészek is hivatkoztak rá.
0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádió.

0: is
1: here.
2: He is here.

She gets too hungry.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Cseh Péter trió lemezbemutató koncertje hallható, majd ezt követően a Bazsinka Mihály kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A zenei mondatokba való fogalmazás, hogy A-tól B-ig tart egy zenei mondat, és utána a szünetet is tempóba vesszük, és a szünet utáni fikcsét is úgy indítjuk el, hogy annak megint csak van eleje, élete, megszületik, leéli az életet, és meghal. Ez mind Parker Coltrane. És hiába nem tudom kajdlóból levenni ezeket, meg nem minden dolgot értek, ami elhangzik ezekbe a dalokba, se a harmonizálásból, se a tengelybe gondolkodásból, mert blueszenész vagyok, ez a korlátom. De a levegőket, azokat nagyon értem, és azokat meg is tanultam. Fel tudok építeni ebbe a szellembe, igenis fel tudok építeni bármilyen tempóba egy normális szólót, és imádok swinget játszani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior primadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri Junior Trio tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes, interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécsett próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Cseh Péter Trió lemezbemutató koncertje hallható. Majd ezt követően a Bazsinka Mihály Kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Ma volt az extrém hőhullám utolsó napja. Az ország nagy részén nagyon meleg volt, de a tegnap beállított 42 fokos hőségrekord már nem volt veszélyben. Éjfélig érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, és számos településen van továbbra is vízkorlátozás. 27 vasútvonalon és a budapesti híveken sebességkorlátozás volt a legforróbb órákban. Magyar Péter miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy csak a legszükségesebb célokra használja a vezetékes ivóvizet. Tovább csökkent a folyók és tavak vízszintje a hőség és a csapadék hiány miatt. Szolnoknál a Tisza jelenleg mindössze 2 cm-rel van a valahamért legalacsonyabb szint fölött, emiatt a város vízellátása is veszélybe került. Sopronban teljesen kiszáradt a Rákpatak, ilyenre korábban legfeljebb augusztusban volt példa. A Velencei tó vízszintje is tovább csökkent, jelenleg 47 cm-en áll. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldala jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. A Fidesz szerint a pénzügyminiszter által közzétett 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató további megszorításokat jelez előre. A kormány benyújtotta az Országos Közlekedés Szervező Társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatot, amelyre részben az uniós források felhasználhatósága miatt van szükség. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a tervezet hasonló lesz a budapesti BKK-hoz. A feladata az országos közösségi közlekedés megszervezése, illetve a szolgáltatások megrendelése és ellenőrzése lesz. A törvény létrehoz majd egy olyan állami társaságot is, amelynek a tulajdonába kerülnek az új Intercity motorvonatok, illetve a hévek is. Holnaptól még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetnek. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, ebből 2500 mechanikus, 800 pedig elektromos rásegítésű. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsúj falu között a 33-as főút közelében 30-40 hektáron legelő tarlóég. A lángok legelőt, nyári szállást, több szarvasmarhát is veszélyeztettek. Az állattartó telepet sikerült megvédeni, közölte a katasztrófa védelem. A tűz, amely több irányban terjedt, elérte a nádast is. Estétől többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre lesz zápor, zivatar. Ma a Dunántúlon, holnap már északkeleten is megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet az éjszakai órákban általában 18 és 23, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul majd.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küldve a dalot felhívásának egyik győztese. Skandobló című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Vinand Gábor, Berki Tamás mellett lényegében az egyedüli, rendszeresen fellépő férfi jazzénekes volt. Fiatalon még az operához vonzódott, emellett szaxofonon és fuvolán játszott, de mindenki jazzénekesként tartja számon. Egészen kivételes, improvizációs képességgel rendelkezett. Úgy volt képes egyes harmóniákat dallamívekben felbontani, kromatikusan színezni, amire csak a legkiválóbb hangszeresek képesek. Vokális téren mindez nemzetközi vonatkozásban is ritkaság. Lehet, hogy e különleges képesség Vinand szaxofon tudásával állt kapcsolatban, de énekben mindezt összehasonlíthatatlanul nehezebb megvalósítani, mint hangszeren. Külföldön is csak kevesen tudják. Gyakran szerepelt hangszeres és énekes minőségben, felesége a kubai énekesnő Elza Valle együttesében is. Saját kvartettjében Rozsnyói Péter zongorázott, Barca Horváth József bőgőzött, és Dés András játszott ütőhangszereken. Utolsó éveiben duó és kvartett formációban is sokat koncertezett Szakcsi Lakatos Bélával. Saját neve alatt 6 CD-je jelent meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Cseh Péter Trió lemezbemutató koncertje hallható, majd ezt követően a Bazsinka Mihály Kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Premetz Mátyás, billentyűs, Hammond orgonista. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a Szakcsi Rádió meghívását, és köszöntelek itt a stúdióban.
3: Én is köszönöm, hogy eljöhettem.
2: Hadd kérdezelek egyébként erről, hogy a Szakcsi Rádió létrejöttéről volt annak idején értesülésed?
3: Azt tudtam, hogy létrejött, igen, de nagyjából ennyit tudtam róla, hogy meg lehet keresni a neten.
2: És akkor még egy kötelező kérdésem, hogy Szakcsi Lakatos Béláról van-e bármifajta zenei, vagy esetleg személyes emléked?
3: Én őt személyesen nem ismertem, nem is tanultam tőle, pedig biztos nagyon izgalmas lett volna. Egy koncertjét végigültem Szombathelyen a jazz táborban, ami nagyon-nagyon tetszett, és hát ugye rengeteg anekdóta kering róla így a zenész szakmában, amiktől igazából olyan, mintha mai napig velünk lenne. Én nagyon kedvelem őt, mint személyiség és mint jelenség, amit ő képviselt így a magyar művészi életben.
2: Most pedig egy picit visszakanyarodnánk a te művészi pályádnak a kezdeti állomásaihoz, és arra szeretnélek kérni, hogy ha van egy ilyen pillanat, vagy egy ilyen pont, akkor idézd fel, kérlek, a legelső jazzhez fűződő emlékedet. Sőt, zenéhez fűződő emlékedet.
3: Hú, hát az nagyon különböző. Nekem a zenével talán a legkorábbi emlék, amit így el szoktam mondani, ez mindig az én nagyapám, aki az ilyen különböző családi összejöveteleken, viszonylag nagy családban nőttem föl, tehát 13-an vagyunk unokatestvérek, és akkor ez minden karácsonykor így a szülőkkel együtt összegyűltünk, és a nagyapám nagyon zenei, de nem képzett zenei tehetség volt, tehát egy autodidakta módon zongorázott, és tudott több mint 400 magyar nótát, meg egyéb mindenféle dalt, és ezeket le tudta kísérni magát a zongorán, de hogy így bármilyen hangnembe, amit megérintett, ahol elkezdte, ott ment. És ezen igazából sokkal később döbbentem csak le, miután elkezdtem már zongorázni, tanulni, hogy ez micsoda tehetség, tehát ő így az első, meg hogy minden karácsonykor mondjuk ott voltak már az ajándékok a fa alatt, de még nem lehetett kibontani, mert még előtte még el kellett énekelni egy-két karácsonyi dalt, így közösen, tehát ezek mindenképpen meghatározó élmények. Aztán ugye muszáj volt, hogy tanuljak zongorázni, ez egy kicsit így az elején tényleg muszájnak éreztem.
2: Miért volt muszáj?
3: Hát mert szüleim ezt így kijelentették. A nővérem is tanult zongorázni, a szüleim is tanultak valamilyen hangszert. Tehát ez úgy benne volt a családi elvárt viselkedésben, hogy valamilyen hangszeren mindenki legalább valami béna szinten, de kell tudni.
2: Mint egy ilyen általános műveltség része?
3: Igen. És akkor egyik nagybátyám az klarinétozott, a másik hegedült, mindenki furujázott, stb. Tehát ez egy ilyen, ez így benne volt a családban. Ez is csak sokkal később döbbentem rá, hogy ez amúgy nem általános feltétlenül, tehát hogy ez egy borzasztó nagy adomány. Én próbálom ezt a gyerekeimbe is bele sajtolni, vagy súlykolni valahogy, még akkor is, hogyha van ellenállás. Szóval igazából ez a két dolog, ami meghatározó. Aztán, hogy a másik kérdésed, a jazzre is rátérjünk, az már a gimnázium alatt, akkor már ugye nagyjából 8-10 éve tanultam zongorázni. Gimis koromban talán ilyen filmes élményeim vannak, hogy mondjuk egy western filmbe zongorázik a sarokba valaki, amíg bele nem lőnek a zongorába, típusú. Tehát, hogy valahogy ilyen ilyen könnyű zenét akartam zongorázni. És akkor ez nyilván először van egy ilyen ragtime gyűjtemény, amit minden klasszikus zenetanár is elővesz, hogy hát a Scott Joplinnek a ragtime-jai. Jó, jó, és akkor valahogy így sikerült így átevickélni arra, hogy jó, a ragtime is jó, de hogy engem az improvizáció érdekel nagyon. Mert rájöttem arra, hogy borzasztóan nehezen tanulok egyébként zenei anyagokat meg, és borzasztóan nehezen tudom őket memorizálni, és aztán az agyamban tartani. Tehát mondjuk, hogyha nem játszom el egy hónapig, akkor utána kezdhetem előről. Sajnos ez a mai napig így van, és akkor rájöttem, hogy de akkor miért nem tanulok inkább improvizálni, mert ott nem kell emlékezni, sőt, az kifejezetten hátrány, hogyha az ember ismétli magát. És így igazából a postás zeneiskola volt, ahol elkezdtem jazz tanulni így 16-7 évesen.

0: addigra a hangszerválasztás azon túl, hogy, hogy a zongora egy, egy kötelező nehézségnek tűnt még, a, még az első időszakban, azután egyértelművé vált, hogy maradsz billentyűs?
1: Igen, az egy nagyjából egy ilyen 5-6 év tanulás után átbillent abba, hogy már nem, nem a szüleim erőltettek le a zongora mellé, hanem onnantól ez egy ilyen, valahogy így segített a, az identitásomat definiálni onnantól kezdve. Valahogy az iskolában is ez, ez egy ilyen jó menekülés volt abból, hogy nem tudom, hogy így éreztem magam valakinek. Én voltam a gyerek, aki zongorázott az osztályba, és ez úgy, úgy meg is maradt. Nagyon fontos eleme volt így a nem tudom, a fejlődésnek, és de akkor még csak a zongora érdekelt. Tehát ez a lemondozás, az később jött.
0: Az az érdekes, hogy említetted, hogy a kötöttségek mellé bejött ez az improvizáció iránti vágy, de hogyha improvizáció iránti vágy, akkor az magával ragadja feltétlenül, hogy akkor az csak is jazz lehet?
1: Akár szét is választhatjuk, tehát én szerettem amúgy a jazzt is nagyon. Uh-huh. A swing ritmizálást, a swinget nagyon-nagyon szerettem fiatalon, nagyon-nagyon. Tehát az, amikor egy jó ritmus szekcióval ott a bőgő, meg a dob elindul, akkor, akkor az, az, az kifejezetten, nem tudom, kirázott a hidegtől, uh-huh. és hált a szőr a karomon, tehát hogy az a fajta zenei élmény. Ez amúgy megmaradt, én nagyon szeretem ezt a fajta zenét, de abban igazad van, hogy az improvizáció nem feltétlenül kötődik a jazzhez, ugyanakkor az oktatásban mégis nagyon hát limitáltak a lehetőségek, vagy akkor talán még, még szűkebbek voltak, és igazából improvizálni jazzt tanítottak akkor. Tehát, hogy egyfelől azt gondolom, hogy az oktatás egy picit behatárolta, de igazából az én ízlésemnek is ez megfelelt, szóval én szeretem a jazzt, akkor elkezdtem hallgatni ilyen, ilyen klasszikus jazz zongoristákat, csak hogy ezzel a furcsa üzével éljek, képpel éljek, például Oscar Peterson, meg Monk, meg ezek a Bud Powell, aki igazából nagyon meghatározta így a, az ízlésemet az elejétől fogva, és nem kerestem a, az egyéb kortárs improvizációs lehetőségek, nem izgattak, hogy úgy mondjam.
0: A klasszikus zene sem, ha már szóba hoztad?
1: Hogy az abban végzett improvizáció?
0: Nem, ja, nem, úgy a klasszikus zené iránti.
1: De az foglalkoztatott, de az arról igazából aztán lelettem beszélve, úgymond. Így a zongora tanárom is meg, tehát hogy valószínűleg ahhoz, ahhoz sokkal alaposabban és sokkal rigorózusabban kellett volna gyakorolni, hogy az, az egy valós opció legyen, hogy mondjuk klasszikus zongorista legyek.

0: Említetted az előbb, hogy akkor itt járunk nagyjából 16-17 éves
1: Igen.
0: korodban. Ekkor megfogalmazódott-e már benned az a gondolat, hogy érdemes lenne egy együttest verbúválni magad köré?
1: Lassan igen. Igen, tehát az volt az igazán nekem az áttörés a zenetanulásban, amikor elkezdtünk kamarazenélni. Tehát egy ilyen 4-5 év után kitalálta a zongoratanárnőm, hogy akkor négy kezest játszak egy másik növendékkel, és azt nagyon-nagyon szerettem, aztán nővéremmel is játszottunk négy kezeseket, meg kísértem egyéb hangszereseket így a zeneiskolán belül, és igazán az egy óriási élmény az mai napig számomra az, hogy közösségben zenélni, tehát nem egyedül, én nem, azért is igazából nem vagyok szólista, nem tartom magam egyedüli, nem szoktam egyedül se zongorázni, se orgonálni, mert nekem az együttjátékban születik meg az az élmény, amit keresek ebbe az egészbe. Úgyhogy ez, már nem tudom, honnan indultunk, de hogy
0: hát,
1: ez
0: hogy a
1: úgy...
0: formáció megalakításának a gondolata
1: igen,
0: ekkoriban.
1: Igen, úgyhogy itt ilyenkor már, ez ekkor már így motoszkált bennem, de az csak 18 évesen kerül, érettségi után kerültem be egy Dixieland zenekarba.
0: És ez hogy jött?
1: De erre őszintén szóval nem emlékszem, de azt gondolom, hogy úgy jött, hogy a ez egy amatőr Dixieland zenekar, egyébként nagyon, nagyon jó kis társaság volt. A zenekarvezető szerintem oda telefonált a postásba, hogy nincs-e valami növendék, akinek kell egy zenekar, uh-huh. és hogy küldjenek, és engem küldtek.
0: Ezt nem tudtam, hogy ez így szokott
1: történni. Hát előfordul ez is. Egyébként ugyanez a történet, hogy például én hogyan játszom a Barabás Lőrinccel most már 25 éve, az ugyanez a történet, hogy kísértünk egy énekesnőt, illetve nem mi kísértük, hanem a tanáraink, a Márkus Tibor, aki az én zongoratanárom volt a postásban, ő kísérte ezt az énekesnőt, és volt, hogy nem ért rá. És akkor elküldött maga helyett, hogy ide, ez egy jó alkalom lesz gyakorolni. Ez már nem az első évben volt, ez már a harmadik, negyedik évben volt. És ugyanígy elküldte a maga helyett a Lőrincet is a tanárja. Azt hiszem, hogy a postásban is a Kornéltól tanult, a Fekete Kovács Kornéltól. Lehet, hogy ott még nem. És ott találkoztunk, mondom, 25 évvel ezelőtt, és ezek ilyen óriási meghatározó élmények, amiről akkor ugye nem tudtuk, hogy meghatározó, aztán 25 éve együtt játszunk, tehát hogy ilyenek nyomán indult el az első zenekar, aztán amikor a Jazz Tanszakra fölvettek 2003 körül, akkor részben ilyen sznobériából ebből a zenekarból kiléptem, hogy most már jazzt fogok játszani, nem Dixielandet.
0: Annyira éles határ, húzható, vagy érdemes húzni
1: akár? Hát húzható határ, ugye a Dixieland az a fehér ember megfejtése a korai New Orleans-i jazzre.
0: Ettől elhatárolódtál.
1: Hát akkor igen, most már nem gondolnám ezt ilyen fontosnak, de akkor úgy éreztem, hogy ez egy nagy előrelépés, hogy akkor mostantól nem ezt csináljuk.
0: És akkor milyen zene inspirált, hogyha nem a Dixieland, akkor hirtelenjében kinyíltak új.
1: Bebop főleg, meg hát ez a Petersoni harmónia világ, ez nagyon...
0: Tehát kronológiában igazából haladtál tovább.
1: Indultam előre, igen.
0: És mostanra hova jutottál el ebben?
1: Én megrekedtem. Megrekedtem az igazán modernek előtt, tehát hogy mondjuk, hát nem is tudom, mit mondjak. Ez a Hancock, Chick Corea vonal, tehát én inkább a náluk egy generációval korábbi jazzt szeretem, hallgatom, picit ott el nekem ez a fúziós irányzatok, amikor elindulnak ugye a Davis-szel, meg ott a többiek, az ott hirtelen nagyon, hogy mondjam, ott nagyon válogatós leszek, tehát hogy abból is vannak dolgok, amiket nagyon szeretek, de a korábbi ilyen hard bop, és amikor ezek a szóló, igazából pont a Hammond organisták itt már így bejönnek, hogy egy csomó olyan Hammondos van a 60-as, 70-es években, akik sokkal erőszakosabban kacsingatnak a popzene felé, és csinálnak ilyen funkos fúziókat, meg ilyen soul zené, soul jazz, ugye van ez a kategória, soul jazz, ebben mondjuk zongorista kevesebb van, mint Hammondos. És ezeket a műfajokat jobban kedvelem, mint amikor ez a ilyen rock fúzió elindul, az hogy mondjam, ott vannak szólisták, akit nagyon szeretek, a Jan Hammer például, meg ilyen típusú karakterek, de az echte zongoristákat már ott, hogy mondjam, nem hallgatom napi szinten.

0: Ez itt továbbra is a Jazz Portré, és Premetz Mátyással beszélgetünk. Egy picit a közszolgálatiság jegyében kérdezhetlek a Hammond orgonának a
1: persze
0: különbségeiről, vagy az orgonák családján belül a Hammond orgona pontosan hol helyezkedik el, csak hogy ezt tényleg mindenki értse itt, és aztán megpróbálja a jazzben is elhelyezni, vagy a te életművedben is elhelyezni.
1: Hát erre nincs rövid válasz, ugye a Hammond orgona az nem egy orgona a hagyományos értelemben, tehát az orgona-orgonák közé nem lehet elhelyezni, ez egy elektronikus, hát igazából egyfajta szintetizátor, ami a 30-as években hát jött létre, ugye akkor hozta létre a Lawrence Hammond, mint a feltaláló. Olyannyira nem volt ez egyértelmű, hogy ez orgona, hogy egyébként 1942-ben az amerikai orgona készítők szövetsége beperelte a Hammond céget, hogy nem hívhatja Hammond organnak a hangszerét, mert hogy ez nem egy orgona, hát hogy ez egy ilyen elektromos kis vacak, ami hát szól, de hogy ennyi erővel zongorának se hívhatja, mert nincsenek benne húrok, így orgonának se hívhatja, mert nincsenek benne sípok. És akkor ebből lett egy komoly tárgyalás, és egy ilyen vaktesztet csináltak, egy ilyen vak meghallgatást valami katedrálisban. Fönt van a neten, amúgy ezt meg lehet találni, ahol el volt függönyözve egy Hammond orgonás installáció, meg egy sípos orgona. És igazából valahogy úgy jött, hogy 10 darabot játszottak, hol az egyik, hol a másik, és 10-ből 4-szer rosszul tippeltek a hallgatóság, hogy most sípos hangszert hallanak-e, vagy elektromosat. És ugye a 4 az már majdnem a random, tehát hogyha felét eltaláltad, felét nem, az már annyira rossz arány, hogy magyarul megkavarodott a nézőközönség, vagy a hallgatóság, és így nyerték el a jogot, hogy akkor orgonának lehet hívni, tehát végül is bírósági döntés van rá, hogy orgona.

0: Na de hogyha egy az egyben olyan hangszert szeretett volna Hammond úr készíteni, amiről nem lehet megmondani, hogy ez most egy orgona vagy nem orgona, akkor mi hívta életre a könnyebb szállíthatóság, vagy egyszerűen praktikusság, vagy azért vannak olyan megszólaltatásbeli különbségek, amik...
1: Hát elsősorban gazdasági alternatíva ez, tehát hogy egy sokkal olcsóbb orgona, mint a sípos, meg egy sokkal kisebb, tehát ez a 200 kiló versus 5 tonna, mert ugye vannak szállítható sípos orgonák, de hát az akkor is több száz, vagy nem tudom, sok száz kiló. Tehát ez a praktikum része, meg hogy olcsó orgona kisebb templomok részére, elsősorban ez a templomi piac volt az első, aztán később kitalálta, hogy az otthoni piac is egy óriási terep, lettek ilyen egészen olcsó modellek, ilyen behetető modellek kvázi. Nagyon jó a cégnek a marketingje.
0: Ja, mindegyik megmaradt, mint Hammond.
1: Megmaradt, mint Hammond, de hogy igazából, mint a mai szintetizátorgyártók, pont ugyanezt csinálták, hogy vannak kicsi, olcsó behetető modellek, ami majdnem olyan jó, mint a nagy, de hát sokkal olcsóbb, és ha akarod, akkor megveszed a nagyot, és pont ugyanezt csinálta a Hammond is.
0: És azóta alternatívái nem kerültek piacra?
1: De hát ugye sok alternatívája van, régen is volt, de az az igazság, hogy ezt a hangzást, ezt nem tudták reprodukálni, tehát nem... Ezt a mélységet elektronikus hangkeltéssel nem sikerült összehozni más orgonákban. Meg van egy pár olyan tulajdonsága a Hammondnak, amitől kifejezetten mondjuk könnyű zenére vagy jazz játékra alkalmasabb, mint a többi. Tehát mondjuk ez a nagyon pregnáns hangindítása van, kicsit van egy ilyen kattanás a hang elején, a hang végén. Ezt egyébként hibának élte meg a tervező, ugye? Dr. Lorenz, viszont a zenészek meg imádták, mert egy ilyen perkuszív játékmódot tesz lehetővé, ami nagyon, nem tudom, kiemelkedik a többi korabeli ilyen mindenféle színházi, meg egyéb orgonák közül. Meg ugye a sípos orgonának is van egy borzasztó lomhasága, tehát ugye minél nagyobb a síp, annál több levegő van benne, mire az elindul, mire az megrezeg, az a nem tudom, 30-40 kilónyi vas darab, tehát nagyon lassú, mire elindul. És ahhoz képest egy ilyen azonnali játékmód, az sok olyan zongoristának, aki átült egy orgonára, szerintem ez jobban feküdt játékmódban, mint egy igazi orgona.
0: De akkor itt pusztán a hangszínnel, tehát egy gondolom ma már elég, amikor annyi mindent elő lehet állítani egész egyszerűen technikailag egy szintetizátorral, bármilyen hangszínt beállíthat valaki, akkor igazából átkapcsolhatná a szintetizátorját orgona hangszínre, és akkor onnantól ez működik?
1: Hát vannak ilyen digitális megoldások most már, igen.
0: Nem csak az érdekel, még az utolsó ezzel a szakirányú kérdés, hogy ha nem a sípok szólaltatják meg, akkor elektronikában miben más ennek a megszólaltatása a Hammond orgonának, mint egy szintetizátoré?
1: Hát ugye a szintetizátorok azok pusztán elektronikus módon működnek, tehát ott végül is ami rezeg, az már csak a feszültségek rezegnek, hogy így mondjam. Ezeket megelőző korszakban, ez a 30-as, 20-as, 30-as, 40-es években egy csomó olyan hangszert csinálnak, ami elektromechanikus, aminek az alapvető hangkeltése az végső soron nem elektromos elven működik, hanem mondjuk a Rhodes vagy a Wurlitzer zongorában, ott tényleg van egy rezgő nyelv, vagy egy rezgő, hát egy ilyen hangvillam mondjuk a Rhodesban, ami mellé oda tesznek egy pick-upot, és aztán egy elektronikus erősítést kap. És ugyanez van a Hammond orgonában is, hogy ott van egy pick-up, csak a pick-up előtt nem egy nyelv rezeg, hanem konkrétan egy fogaskerék forog, és a fogaknak, ugye, hogy távolodik, közeledik, ahogy így forog a fogaskerék, az a közeledés, távolodás a pick-uptól, az indukál egy áramot, vagy hát egy aztán végül feszültséget a pick-upban. Tehát maga a generátor az egy ilyen hibrid fizikai és elektronikus készülék. És ezt igazából elég nehéz, a mai napig elég nehéz normálisan, digitálisan szimulálni, mert annyi tökéletlenség, meg annyi olyan kis hiba jelenség van ennek a generátornak a működésében, amit nem lehet normál, nem nagyon tudnak megcsinálni.

0: Ez a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban.
1: És akkor visszatérve téged, hol ért ez az első Hammond orgona hatás az életedben, ami után kvázi felvetted ezt így a billentyűség mellé a repertoárodba?
2: Ez is a gimnázium vége fele. Volt egy osztálytársam, akitől kaptam egy Emerson, Lake & Palmer felvételt kazettára átmásolva, és az teljesen az ilyen villanyütésszerű volt, hogy akkor éjjel-nappal azt hallgattam nagyon sokáig, és azt hallottam, hogy ez valami billentyűs hangszer, nem tudtam, hogy Hammond orgonának hívják, meg hogy Moog szintetizátornak hívják a másikat, amit ugye nagyon sokat használ az Emerson, és így évekkel később világosodott meg ez előttem, hogy hát valójában ez egy olyan hangszer, ami létezik, nem túl nagy, elérhető, és akkor már az egyetem alatt, amikor már volt némi saját keresetem, ilyen egyetemi munkákból, akkor fogtam magam, és vettem egyet, és így onnantól indul ez.
1: A jazzre mennyire jellemző hangszer?
2: Hát nagyon is. Nagyon sok olyan előadó van, aki zongora mellett váltó hangszerként használta, de hogy egészen nagy nevek, a Fats Waller, Count Basie, van egy Oscar Peterson lemez is, ami végig hemondozik, egyébként rettenetes, de azért van.
1: De bocsánat, mitől rettenetes, hogy egy Oscar Peterson a zongora helyett Hammond orgonán játszik, akkor ott az mitől lett annyira kontrasztos az ő amúgy zsenialitásával?
2: Hát ez nyilván már ízlésbeli kérdés. Igazából eltérő stílusban használja a Hammondot, ahhoz képest, mint ahogy az igazán sikeres Hammondosok, mondjuk Jimmy Smith és a későbbiek. Tehát hallatszik, hogy még egy ilyen útkereső, kicsit olyan fura hangszínek vannak a bal kézbe, játszik basszust, de azt is ilyen magas hangon játsza, és tehát nem szép a hangszín, valahogy nem, még nem érezt, nem találták meg azt a helyét a hangszernek. Egy csomó olyan korai Hammond orgonista van, pont egy pár hete tartottam erről egy kis előadást a Póka Egon főiskolán. Gyerekeknek összeszedtem pont emiatt. Tehát a korai orgonistáknak van egy olyan stílus irányzata, hogy úgy játszanak, mintha egy big bandet imitálnának. Tehát ilyen fúvós szekció, mit tudom, van egy rezes riff, akkor arra válaszolnak a fafúvók, akkor arra. Tehát, hogy ilyen nagyon tetten érhetően ilyen big band-szerű imitáció, és igazából a Peterson meg nem ezt csinálja, hanem ő ugyanazokat az egyújas ilyen zongora futamokat produkálja a Hammondon is, mint amiket a zongorán. És valahogy nem annyira jó stílusban, mint amit később a Jimmy Smith és utódai és tanítványai, ahogy használják.

0: vége, mert falling in love.
1: Ezt hogyan szeretted volna, vagy hogyan képzelted el ekkoriban beleültetni a te zenei hangzásvilágodba, és egyáltalán egy formációnak a zenei világába? Mennyit változtatott az addigiakhoz képest a te zenei elképzeléseden ez a hangszer?
2: Igen, hát sokat. Igazán ugye az, hogy miért váltottam, vagy miért vettem be a zongora mellé az orgonát is, annak vannak ilyen, tehát az volt a motiváció bennem, az tetszett nagyon az orgonálásban, vagyis inkább ami a zongorázásban nem tetszett, és a mai napig is úgy érzem, hogy gátol, hogy igazán ahhoz, hogy valakire úgy rá fölnézzenek, hogy de jó zongorista, ahhoz rettenetesen virtuóznak kell lenni. Tehát, hogy nagyon sok hangot kell tudni lejátszani nagyon rövid idő alatt. És ezzel szemben azt éreztem, hogy a Hammond orgonistának kitart egy hangot, vannak, tehát, hogy van olyan, mit tudom, hogy több körön keresztül egy hangot tart, és jó. És hogy én ezt az erőt akarom, meg mondjuk egy szaxofonnak is, hogy az, hogy megszólal egy hang, és abban sokkal több kifejezési módot lehet érvényesíteni, mint azon, hogy egy zongorán, most oké, a zongorát is le lehet ütni százféleképpen, de hogy mégiscsak sokkal kifejezőbb, vagy egy elektromos gitáron egy hang, amit lehet bal kézzel is variálni, jobb kézzel is variálni, össze-vissza. Tehát, hogy nagyon ilyen szűknek éreztem a zongora kifejező erejét ezekhez képest. Most kifejezetten csak a hangszínre vonatkoztatva ezt a dolgot, és ez az egyik, ami nagyon tetszett, meg ez a nyers erő, amit egy elektromos hangszer nyilván képvisel mondjuk egy akusztikushoz képest. A másik meg az, hogy ugye a legtöbb olyan hemondos zenekarban a hemondos, az orgonista játssza a basszust is. És ez a fajta együttjáték, ilyen kamara együttjáték, hogy én játszom a basszust is, meg a harmóniát is, de még vannak persze nyilván, mondjuk van egy ritmus hangszernek egy gitár, meg mondjuk egy dob, vagy egy akkord hangszernek egy gitár, meg egy dob. Ez egy sokkal izgalmasabb felállás improvizáció szempontból, mint az, hogyha van külön egy bőgő vagy egy basszus gitáros, mert sokkal nehezebb funkcióban együtt mozogni, tehát egy bőgős meg egy harmónia hangszer, ott akkor mindig mutogatni kell, vagy magyarázni kell, most menj ide, menj oda, tehát lassú lesz a folyamat, ha nincs megírva előre. Viszont így, hogy én játszom a basszust is, meg a harmóniát is, meg igazából mindent, ezáltal sokkal nagyobb kontrollom van az adott zenekar fölött. És engem ez a fajta, nem tudom, együttjáték nagyon érdekel a mai napig.
1: Még azt hadd kérdezzem meg, hogy a jelenlegi formációdban hogy néz ki ez az arány egyáltalán, hogy a zongora meg a Hammond orgonának az aránya?
2: Aha. Hát ugye van a Premetz Organ Trióm, ott 0% zongora. Van a...
1: És akkor egy picit még, ha említhetjük, igen, ott a tagokat, csak azért, hogy tényleg mindenki...
2: Legyen mindenki.
1: Igen, minden jó, a helyére kerüljön.
2: Igen.
1: Egy kicsit a trió kapcsán.
2: Az Organ Triómban a Badics Márk dobol, és Zádor Tamás gitározik. Velük mind a kettejükkel most már 20 éve együtt játszunk, ahhoz képest most jelent meg az első lemezünk, úgyhogy nem siettük el.
1: Beérett.
2: Beérett, igen.
1: Említetted a Barabás Lőrinccel a közös zenét.
2: Ugye Lőrinccel volt az Eclectric nevű zenekar, ami popposabb irány volt, és aztán megcsinálta a Lőrinc a kvartettjét, aminek ugye minden, 1-2-3 évente van egy új garnitúra, hogy mi a felállás, és most a jelenlegi az már egész régóta regnál ez a felállás, ebben most megint együtt játszunk. Ott nem nagyon orgonázom, ott inkább ez a rócos, meg akusztikus zongorás vonal van, amit szintén nagyon szeretek csinálni. És aztán van ugye a Kék Nyúl, ami még egy saját zenekar, ott meg azt próbálom megvalósítani, hogy az orgona így a fő hangszer, de mellette mindenféle egyéb szintetizátorok még úgy jelenjenek meg. Ott mondjuk zongora kevésbé.

0: Melyiket érzed igazán szívügyednek, mondjuk a orgántrió vagy a kék nyúl kapcsán? Melyik,
1: Hát ezek így hullámoznak.
0: Vagy éppen amilyen hangulatodat, vagy zenei világodat éppen, amelyikbe
1: Igen.
0: tudod ültetni, az van éppen közelebb hozzád?
1: Igen, meg amelyikkel éppen tudunk dolgozni. Az Orgona Trio az mindig egy ilyen kiemelt helyen van, hogy úgy mondjam. Azt nagyon élvezem ott a saját számokat is, meg hogy nem csak saját számokat játszunk, ott szoktunk azért ilyen orgona klasszikusokat is elővenni. Annak mindig nagyon különleges hangulata van.
0: Hogyan látod, mi áll éppen előtted zeneileg, ameddig előre lehet tekinteni? És
1: Hát most dolgozunk egy triós lemezen, annak még idén meg kell jelennie, bizonyos okokból, de hát ezek persze ilyen kellemesen fájó.
0: Hát még januárban ez nem olyan nagy...
1: Igen.
0: Még a bizakodóak lehetünk,
1: igen.
0: Hogyha 26-ban kell megjelenni.
1: Igen, igen.
0: És egyéb fellépések, vagy mondjuk a kék nyullal, vagy újabb?
1: Hát vannak, nem tudom, mondjuk látumokat?
0: Nem. Mondjuk, hogyha ami úgy motivál, vagy amiről szívesen tekintesz előre, vagy olyan projekt, vagy bármi, ami zeneileg.
1: Most van egy színházi projekt, amiben nagyon jó pofa lesz részt venni, de ott például zongorázom végig, tehát hogy ilyen is van.
0: Erről el lehet árulni többet?
1: De sajnos mondjuk a pesti nézőknek annyira nem aktuális, ez a Kassai Tália színházban lesz a darab. A Nők az ideg összeomlás szélén című.
0: Klasszikus.
1: Klasszikus. Hát ez egy filmből írt darab, egy jó kis musical. Ez olyan szempontból nekem mondjuk izgalmas, hogy én amúgy játszottam már színházban, de nem ez az alap beállítottságom, tehát én kevés darabban játszottam így. És mindig nagyon szerettem, és ezért ezt most várom, hogy milyen lesz.
0: És a musical mi volt a sem? Tántorít el, vagy mennyire vagy a musical-lel?
1: Az az igazság, hogy az ilyen nagyon nyálas musical dalokból egy van benne. Úgyhogy azt valahogy majd át...
0: Meg végül is, ha te játszod, akkor tudod picit
1: nem lesz annyira
0: befolyásolni,
1: nyálas,
0: igen. Milyen legyen az a musical.
1: Egy-két vendéghangot belefogunk majd. Hát nem tudom, nem. Szóval nem vészes. Jó darab.
0: És ez mikortól, vagy hogyan lett?
1: Ez most januárban vannak a próbák, februárban lesznek az előadások Kassán.
0: Szakcsi Rádió, online rádió
1: online.
0: Névén,
1: hát akkor igen, Kassán.

0: Csajak.
1: Bárki, aki hallja, vagy aki szívesen igen. utazna el, akkor az igen. egy izgalmas előadásnak hangzik, meg akkor a lemezmunkálatai is zajlanak, úgyhogy várjuk a végeredményt.
0: Jó, nagyon. Szívesen bemutatjuk.
1: Azt majd mindenféleképpen térjünk rá vissza. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Nekem nagyon hasznos volt, szerintem nem csak nekem, nagyon sok minden újat megtudtunk, már csak az orgonáról is, vagy a Hammond orgonáról is. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.
1: A Jazz Portré mai adásának vendége Premetz Mátyás, billentyűs, Hammond orgonista volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prima díjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoár dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Tyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
5: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Cseh Péter Trió lemez bemutató koncertje hallható. Közreműködik Gyányi Marcell, Ritter Ambrus és Ávéd János.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében a Cseh Péter trió lemez bemutató koncertjét hallották. Közreműködött Gyányi Marcell, Richter Ambrus és Ávéd János. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2023. február 9-én.
1: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében a Bazsinka Mihály Kvartett koncertje hallható. Közreműködik Olá Krisztián, Lakatos Pecek Krisztián, Fazekas Tamás és Bazsinka József.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: a Bazsinka Mihály Kvartett koncertjét hallották. Közreműködött Olá Krisztián, Lakatos Pecek Krisztián, Fazekas Tamás és Bazsinka József. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központban készült 2025. március 22-én.
2: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Csend. Béke, fény. Csend.

szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében párod rejlik minden kapu hajlatában. Rend, ünnep, béke, rendköve ünnep lombja, csönd füve, béke kútja.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Jazz Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jó, jó, jó!